0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitom jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a pörhinta? Mint a pörhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itag Jó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

a 80-as. Kilencvenes.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitang Jó Rádiót hallgatod.

0: a 80-as.
1: Kilencvenes évek.

a 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Neoton Disco.
1: Non-stop music.
2: There's a place I want to take you.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Itt a Jó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretné. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitok jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.

a 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót

a 80-as. Together forever and never to pass. 90-es.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Élő vízben. Csak neked. Csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

a 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

0: Bitangyó Rádió.
1: A 80-as. Together forever and never. 90-es.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

elmondom nektek az ő történetét, arról mesélek, hogyan élt. Megszületett, kapott nevet, csak egyet nem, szeretetet. Szülei eldobták, nem törődtek vele, elmaradt semmi, csak az élete. Magas falak, rácsok mögött, zsiványok, tolvajok között telt a gyermekkora, ott volt az otthona, és mégis vidáman élt, szívébe zárta a nagy reményt, hogy egyszer majd innen elmehet. Várják erdők, völgyek, hegyek,

részét venni. Köszönjük, hogy itt voltatok, hogy velünk voltatok és maradtok is. A Lord legyen továbbra is veletek örökké. Buli után, akit érdekel, a Lord csátornán kijövünk egy pár perc múlva, és ott találkozunk. Nagyon szépen köszönjük a technikának, a szervezőknek, hogy itt lettünk, de azt, hogy főleg ti is itt voltatok, az a lényeg. Köszönjük szépen!

Ismert és ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

is, és kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

0: a segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, unhat
6: még több zene!

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádióban.
1: Hogyan szab Balaton bevényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikejpáncélt hordó fafokú részfűrészszer megsebzett bronztérgyű repet sarkú bűdös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rablómali néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld el, van egy kis hülye zombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványa tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti.
1: XIL.
0: Vagyis Xil. Retro válogatás és minden, ami belefér.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: keverget és kavargat élő mixben. Csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
4: Next door, you know? I don't know what to do.
5: So it wasn't you.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek, Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu.

ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

és kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

Hölgyeim és uraim, egy újabb mesehős érkezik ide a Vitangio Rádió nagy színpadára. Alapjába véve is kemény fából faragták a csávót, de ha elkezd füllenteni, hú anyám! A csajok sikítanak a gyönyörtől és kélyesen suttogják. Még, még! Ne hagyd abba! Ugye már kitaláltátok? Ősrek? Nem. Ősüsű a sárkány? Ezt az égést, már megint én vagyok itt az ártány. Ja, megvan már, itt van a nyelvemen. Remélem, eszetlenségem nem ront a kedveden. Ő az olasz Csikó, személyesen, Pinocchio. A zenét sem a fűrészborból szedte, időt nem sajnálva nektek rendezgette. Lehet retro, eurodance, meg minden, ami faszak.

0: give me some more music, baby.
1: Now here's one that's hot from the record presses.
2: Burnt my fingers!
1: Oh yeah, this is a new disco sound. We want to hear it right now.
3: Ispán. Hát ez ki.
4: Kicsoda kegyelmet!
5: Üdvözöllek, Gizsőlovat, szép a ruhát, szép a lovat. Viszél hozott mancáres, mi vajon a szíved?
6: Terve!

The Sound. Oh yeah, Bitangyó Rádió. 2026. Augusztus 24-e hétfő van. Ezúttal persze ismételten akár csak a múlt héten, ugye szintén egy szokott időpontban jelentkezik a Slágerek, 45-ös fordulaton című műsor. De utána már megyünk a kerékvágásba, hiszen érkezik Huszarától Szíl és a Rockvillám. Szóval bitangyoradio.com, benne a Fafei Fafi Pinocchio egészen 20 óráig. Benne pedig a jól ismert műsor, ugye hétfőnként a Slágerek, 45-ös fordulaton. Annak is ugye pedig bár a nyitó muzsikája, igazkedés kopasz barátom, 79-ből a Love Deluxe és a Here Come the Sound Again. Vagyis itt jön a hang újra és újra.

És persze, hogy mint minden hét, vagy ebben a felvételig kívánok mindenkinek kellemes és jó rádiózást a következő 2 órához. Slágereken 45-ös forgatóban, ugye benne a Fafio Pinocchio, és persze benne a jól ismert nyitó muzsika, Love Deluxe és a Here Come the Sound Again. Egy megújult weboldal, ugye bitangyorradio.com, a weboldal persze nem változott már, mint az oldalnak az elérhetősége, csak maga az oldal kicsikét átalakult. Gyere te is, nézz körül, regisztrálj be az oldalra, a még több tartalomért. Vannak ugye hírek, érdekességek a nagyvilágból, belföld, külföld, sport. És talán az egyik legérdekesebb dolog kerül szépen a podcast menüpont, ahol bizony visszahallgathatok a régebb adások. Bármilyen kollega, hogy odaadja nekem, hogy fel tudjam tölteni. Most ugye például a héten felkerült, hogy egy 2 Wolfi adás is, a visszatérő Vidám Park és a Welcome Back Jam, ugye, arra, hogy elérhető a Bitangyó Rádió podcast menüpontjában. Szóval bitangyorádió.com, Love Deluxe.

Hát Kata, én ebben biztos voltam. Azért is promoztam kicsikét Wolfi barátomat. Legyen, aki hallgatja, legalább tudod. A Tóth Fofati rajongói klub fővédnöke Kata.

Here Come the Sun, the game, vagyis itt van a hang újra, és újra kellene szépen minden hétfőn. Ugye 18-ra szépen most a Fafejő Pinukki hangja hallható az éterben, aztán pedig érkezik majd 20-rától Seal, és az a bizonyos rockvillám, kellene szépen a Ütünk Rádió műsorában. És egy érdekes hír a rock kedvelőnek, hiszen ugye, ahogy mondottam már ugye előző adásokban, hogy készülőfilmben van egy videó diszkó rock verziója, kérem szépen. Köszönöm persze az Orkának. Szóval, bitangyoradio.com. Benne Ram Jam slágere. A Fekete Betty.

Mi vagy te kopasz cse? Mi vagy te tinéd ninja teknőce? Pöröksz a hátadon? Ram Jam, Black Betty, egyben Librad Mixben, 89-ből.

1979, tehát kérem szépen a Ram Jam slágere, egyébként egy újra kevert verze van, hiszen egy Benne Libre Nick Sainz volt a felvétel, ez ott a Black Betty. I Will Wait. Evelyn Csibitangi Rádióban.

Igen, kedves Kaposvárosi Tamás, hogy a rágosabbik fajtából származol. I Will Wait volt a felvétel, 89-ben, tehát az Avalanche felvételre kérem szépen a Bitangyó Rádióban, melyben ugye egészen 20-ig pörögnek a 7 incsek kislemezek. Benne is Imagination. Emlékszel rá, kopasz? Just an Illusion.

Hölgyek, szép estét mindenkinek, ez a Bitangyere, de benne a Fafajú Pinoki egészen úszorék, benne pedig ugye slágerek 45-ös fordulaton. Van nekünk egy csatornunk, hogy mondottam, négy telke bitangyeradio.com oldalon található, és a menüpontnak a végén van egy ilyen, hogy chat fülecske, arra rákattintva és némi regisztrálás után persze be lehet kerülni a csatornunkra, az éppen arra ildomos emberkéknek. De akkor nézzünk körül, mi újság ezen a bizonyos chatfalon. Ugye itt van kiváló kollégám, aki szintén egyik, mint egy rockszakértő, Roni. Őt követte két robotunk, hogy van egy intelligens, van egy kevésbé intelligens Bobby és R2D2. Megjött a bíborka, megjött a tekergő, csavargó bubukám. Hát hello bubukám, szép estét! Két csak az asszonykának, Melindának. Itt van egy csámpás Rozi. Itt a főtekergő. Kata, és persze itt van a Nefertiti, itt van Pista Atvait, és persze itt van az én egyetlenem Zorka. Szóval a Bitangyú Rádió.

Imagination. És egy megamix a bizonyos rádióban 89-ből. És hát persze, hogy itt van az én csatlósom, kérem szépen az én kopasz barátom, aki bizony tekeri, forgatja, mint Mukus a Magyar Út, kérem szépen. Flashback. Imagination. Na figyeled, Zorkám, azt mondja a kopasz, hogy másik egyetlen nem azt mondja a kopasz. Te tudsz erről életem? Hogy nekem két egyetlenem van? Abból csak egy van. No, kérem szépen, tehát www.bitangyorradio.com, kérem szépen, mert a fafejű egészen úszrak, az érkezik majd Szíl és a Rockvillám, mert ez a Bitangyó Rádió. Hát távozz tőlem, sátán! Mysterious Art és a Das Omen.

Hát, kedvesek, ott ezt a fantasztikus titulust szerintem már senki sem mossa le rólad. 89-ben járunk, ugye ezt kérem szépen, a Mysterious Art felvétele és a Dazzle Man.

Das Omen, The Mysterious Artibitang jó rádióban. Kérem szépen, bitangyorádió.com, ugye egy rádió hatalaknikülben a fafejű, fafia pinokja, egy tőle szakadt időpontban, hiszen ugye 18 órától kezdtem ugye ma az adást, hisz ugye literálisan ugye nincs a héten sem, így persze nem akartam ugye, hogy szegényi szillerőz ugye egy hatalmas fekete lik kerekedjen. Ezért ugye megugrottam, ugye inkább eltudtam magamat, hogy 2 órával, így kerültem be 18 órától. Reach out, touch faith. A dal szerzője, kérem szépen maga a dal énekese, Martin Gore. Egyesült Királyság, kérem szépen egy város Basildonban. Pontosan egy város, egy Egyesült Királyságban, aminek neve Basildon. Innen indult a formáció, kérem szépen. Ez a Depeche Mode. Personal Jesus.

0: 1989, tehát kérem szépen Egyesült Királyság egy fantasztikus forrás, amely kérem szépen még a mai napig egyébként koncertezik, és ugye 81-ben indult a formáció ugye Basildonból, ez a Depeche Mode, és a felvétel 89-ből a Personal Jesus, egy fantasztikus Martin Gore szerzemény. Menjünk tovább, kérem szépen, ebben a fantasztikus évjáratban, tehát mindig 89-ben járunk, érkezik Tanlok és a felvétel. Like this. Hit it. Funky Cold Medina.
1: I dig it. Come on.

Szóval gyeretés és hallgass a Bitangyó Rádiót, kérem szépen. Hiszen benne meg annyi érdekes műsor található, és hallottok kérem szépen napról napra. Különböző hangok, különböző műsorok, különböző tematikák. Black in a saddle, looking for a little affection. Most pedig fusson ki, merre lát, hiszen megérkezett kérem szépen a Bitangyó Rádió egyik ős anyja, ugye Tika, hát hello csáje! Instead, she started talking about plans for our wedding. I grabbed my coat and hit the door. I said, baby, I'll be seeing ya. That's why I found you don't fool around with the funky cold.

Na, kérem szépen, tehát ugye Frankie Cold Medina, és ez volt kérem szépen a fantasztikus Tone Lock felvétel. Most pedig érkezik egy egészen más zenei stílus, kérem szépen. Eurodisco, Italodisco éppenseben nevezhetjük, bár meg is igazából egy biztos, hogy egy bizonyos táncolatos láger előadóról van szó. Aki bizony szintén, kérem szépen kora ellenére még mindig aktívan részeszéként a zenei piacon. Ő Fancy és a felvétel Angyeli szemek. Angel Eye.

Szóval köszönöm, bitangyorradio.com. Ugye hébe-hóba egyszer már beharangoztam, vagy kétszer, talán háromszor is, ugye, hogy a jövő különbözően márciusra terveztünk egy bitangyorrádiós találkozót. Még persze még mindig benne van az én fejemben. Szóval várom a visszajelzéseket, kérem szépen kedves hallgatók, hogy kinek jó a jövő márciusi időpont. Szóval 2027 márciusban szeretnék rendezni egy nagyszabásút. Utóbbi sem volt igazából kisszabású, de most szeretnék egy nagyobbat. Szóval jövő, vagyis 2027 márciusában mindig benne van a fejemben a hang, amely azt mondja, Bitangyó rádiós találkozó. No, kérem szépen, szóval azt mondja, hogy Bitangyó rádiós találkozó 2027.

egy gond van, hogy az lesz, ugye mászit kéne befogni egyébként. Legalábbis igába kéne hajtani a fejét neki. Francesco Napoli. Sí. Hát persze, hogy sí.

Majd ha lesz több információ, akkor meg fogom osztani azt is, mert veletek. Egyőre ennyi. Egy hang a fejemben. 2027. március.

Szóval a kedves roknak, hogy mondottam, a műsor elején készülő félben van egy videodiszkós rock műsorom nekem. Köszönhető ezek a kedvesemnek, Zorkának elsősorban, meg másodszorban is, persze harmadsorban is. Szóval a készülő félben lévő műsor, melynek a címe ugye valami olyasmi lesz, hogy videóban a rockstárok vagy a rocklegendák. Szerintem rengeteg érdekes felvétel lesz majd látható benne, abban a 2 órában. Elkezdtem már őket összegyűjtögetni szépen lassan. Én ebben elsősorban ugye Gazsi barátom a fősegéd lettem, hiszen ő egy igazi rocker gyerek, kérem szépen, ezen nőtt fel. Ezt a tejet szívta magában, a rock tejét szívta magában, ugye annak idején gyerekkorában is már. Szóval, kérem szépen, egy videodiszkós rock műsor, tehát majd 2 órában, várható majd hamarosan, mondom, köszönhető, tehát ő se első, másod, hamarosan kérem szépen kedvesemnek, Zorkának. Na, hát érkezik egy hölgy, a hölgy nevet Debbie Gibson, és a dal címe Lost in Your Eyes, elveszve a szemeidben. Hallod, édesem?

Igen, tényleg jól hallottad, egy rock műsorom lesz, kettőrában méghozzá videó, diszkó keretein belül, tehát videóklipek lesznek, ugye majd láthatok két órán keresztül, és nem is akármilyen előadókkal, és nem is akármilyen felvételekkel. Le fog esni az állatok. Hát még az enyém.

Edő Banna, Appa Fé Fafi Pinocchioval. Nem kopasz, az már a múlt, a Videó TV, vagy a Videóton TV. Már az új korszakot képviselem én is, ebben vetítő vászon van, és projektor. És ugye egyébként mondottam nektek valóban ezt a műsorítőként az én kedvesem Zorka inspirálta. Hiszen ő a rocker lány egyébként kettőnk közül. Egy gyönyörű felvétel, kérem szépen, és egy gyönyörű hölgy, kérem szépen, volt Debbie Gibson, és a felvétel a Lost in Your Eyes, vagyis elveszve a szemétben. Na figyelj, kedves kopasz barátom, most pedig erősen kapaszkodjam a bizonyos kormánykerékbe, hisz ugye te, neked nem az állat fog leesni, hanem szerintem te fogsz mellülni az ülésnek. Hiszen érkezik az egykori nagy közös államunk. Egy fantasztikus hang, egy csodás hölgy, ő Sandra. És a Hiroshima.

Miközben a csatról megjelent a következő kettőre műsor, kiváló házigazdasztója, kérem szépen Szil, hiszen úszorától kérem szépen Szil és a Rockvillám a Műtangi Rádió műsorában. Igen, kedves hallgatók, ugye ez az a hölgy, aki annak idején mind a ketten ugye úgymond szerelmesek voltunk ugye fiatal korunk ellenére, vagy volt kemény 14 éve hátunk mögött, megrettek a hölgyet az Arabex trióban, és nekünk is leesett az állunk, igaz kopasz? Szandra és Hiroshima a Műtangi Rádióban.

Na, akkor az azt jelenti, hogy a kertben kell, tudod. Hiroshima, kérem szépen, Műtengő Rádióban, benne Sandra. Ugye a hölgy, amikor a 70-esek végül ugye debütált az Arabesque nevű női trióban, ő volt ugye a csapatnak a vezető énekesnője. Az, hogy összemelegedett, kérem szépen, egykori dalszerzőjével, Michael Cretuval, szült neki két gyereket, aztán persze gyorsan elváltak. Spanyolországban él a hölgy egyébként, talán Mallorcán, valahogy, ja. Ő tehát Sandra.

És Hiroshima, kérem szépen, itt a műtengerádóban, annyira dumáltam, hogy nem tettem föl lemezt a másik lemezjátszóra. Úgyhogy most ezt az időt, gyerekek, végig kell, hogy pofázzam nektek, míg keresek egy lemezt, és fölteszem a lemezjátszó korongjára. Szóval, kérem szépen, ez a műtengerádó, benne a fafejű, fafejű, Pinocchio, és persze benne a műsornak címes lágerek, 45-ös fordulaton, és persze benne az elmúlt 4 percben Sandra, és az a fantasztikus Hiroshima. Na, sikerült kipofáznom magamat.

Hands up, baby, hands up. Úgy gyerekek, a Szil táncra pördült. You're okay. Remélem, te jól vagy. Én jól vagyok, akkor mi jól vagyunk. Ez a Bitangyó Rádió.

Hát kérdezem, hogy íme itt a vízválasztó. Érkeztünk 1990-ben. Egészen más zenei kultúra, egy egészen más zenei világ, kérem szépen. Elszakadunk a 80-es évektől, belelépünk a 90-es évekbe. 1990-ben járunk, ugye ő Turbo B és csapata a Snap, és az Oops Up.

hát egy sipoló tüdejük nekik. Új korszak. Keletbe lenni mit csavar is. Leszakadjunk a 80-as évektől. Snap! És az upszap.

Szóval 1990-ben járunk, hogy átléptünk egy új évtizedbe. Kérem szépen, ez volt a Snap és az Upszap a Bitonyi Rádióban. Érkezik egy hölgyek, ugye annak idején ugye 80, és ugye szerepelt már aktívan egyébként testvérével, akit úgy hívtak, hogy Mel. Ugye ő volt Kim, ez volt a duo, ugye a Mel and Kim. Aztán jött egy családi tragédia, hiszen ugye elvesztette testvérét, ugye Melt, és maradt ugye a Kim Appleby. Egy visszatérés kérdezi fel ezeket, az 90-ben, tehát ugye érkezik Kim Appleby, a Mel and Kim egykori duett tagja, kérem szépen, hiszen ugye Mel ugye elvesztette betegségben. Tehát egy visszatérés 90-ben Kim Appleby és a Don't Worry, vagyis a Ne Aggódj!

viszont nagy veszteség a hölgy életében, hogy elveszette egy testvérét, ugye Mel Applebyt, egykori Mellent Kim Du másik tagját. Némi gyász után pedig, hogy 90-ben visszatért a hölgy Kim Appleby néven. Egy saját szerzemény, Don't Worry, vagyis Ne Aggódj, hiszen minden rendben van, mondja a dalban Kim Appleby. Érkezzék egy dal, amely szerintem a legtöbbet feldolgozott muzsika talán az egész világon. Egy fantasztikus Phil Collins szerzemény, Another Day in the Paradise, egy másik nap a paradicsomban, Jamtronic.

Hogy milyen is volt 90-es évek szépen, hát ilyen, amikor is mindenki táncolt, hogy éneket tanulják, hogy egyek kérem szépen Majka felvételében. Annak a csodás 90-es évek, amikor mindenki táncolt. www.bittangyurádió.com. Benne a slágereken 45-es fordulaton, benne a Fafajó Pinocchio. Benne pedig egy jól ismert Phil Collins szerzemény. Another Day in the Paradise. Jamtronic.

Jaj, kedves Szili, hát welcome! Üdv a paradicsomban!

Egy fantasztikus Phil Collins szerzőnek, kérem szépen, Another Day in the Paradise, kérem szépen, ez volt a Jam 24-féle feldolgozás 1990-ből. Hiszen mondottam nektek, hogy a 90-es években ugye mindenki táncolt. Mert ez a Technotronic.

Hát kérem szépen, ez a Bitangyarád, és persze megérkezett kérem szépen a rádió másik ős anyja Békatka is. Hát már csak a harmadik hiányzik, kérem szépen Maskura. Biztos izé, nyírna nyarmadám, vagy hol az anyám, mindenki is úristenében van. Na kérem szépen, szóval hello Békatka, ez a Bitangyarád, benne a fafejű Pinokkió egészen 20 óráig. Már nem elbasztam. Jaj, gyermekeim, hát Béláim, gyertek, megyünk a templomba. Megyünk Johnny. Hát Béláim. Chapel of Love. London Boys. Hát bizony egy tragikus sorsú duó, kérem szépen, akik 1996-ban egy autóban esetben veszették életüket az országúton. Bizony meg annyi slágert hagytak maguk mögött, éppen a most pörgő felvétel. Chapel of Love, szerelem a kápolnában. Hát hol máshol, kérem szépen, hogy a tiltott gyümölcs mindig az az illé legfinomabban szokták volt mondani. London Boys.

Hát, hölgyeim és uraim! Ne tolongjatok, ne tolongjatok, hát várjatok már! Hát, kedves Béláim, ugye? Várok mindenkit a Kápolnába! Ez a Bitangyó Rádió! Oszt lehet gyónni! Nekem nincs mit! De gyónást, rontáslevételt vállalok, kérem szépen! Bitangyórádió.com Benne a fafejű, fafjú, Pinókiú egészen 20 óráig! Benne bizony, bizony egy tragikus sorsú duó, kérem szépen a London Boys és a felvétel a Chapel of Love, vagy egy szerelem a Kápolnában. This is the Bitangyó Radio Station, át a kerítésen.

úgy látom, kezdőben a lányok teljesen meggyonták minden bűnüket, hiszen éppen rajtam csámcsolnak kérem szépen a chatforon, ennek kérem szépen lesz még hátulütője. A kedves Bélyukat, hogy lemaradtál talán róla, amit mondottam, már többször is ugye elmondtam adásban, hogy ugye van egy gondolat az én kis fejecskémben. Egy hang, ami azt mondja, hogy Bitangy Rádiós találkozó 2027. március. Hát, Kata, nálad a kép sötét lesz szerintem. Mert a Wolfi el fog téged vakítani. Latino Party Bitangy Rádióban, hát a Bitangy Rádióban a Fafajú Fafajú Pilókja, benne persze a slágerek 45-ös fordulaton, aztán pedig 20-ra, akkor szépen robbantjuk az arénát, és érkezik 20-rától Seal és a Rock Villám itt a Bitangy Rádióban.

Hát te kis angyal, lerepültél hozzám, te lány, te csodatévő lány, hey angel, Gina T a Bitangi Rádióban.

És persze most szeretném felhívni kérem szépen a szervezők figyelmét, vagyis Bíjkatka és Tika, és persze Maskó anyu. Kérek szépen majd az egyik sorokba egy-egy gyóntató fülkét. Hey Angel! Hey Angel!

0: Ugye kérem szépen, egy biztos, hogy ez a Bitangyő Rádió, és ami szintén biztos...
1: Itt én vagyok a törvény.

0: Üdvözlöm, mind az... Parkjöget felvágtatom, hogy a vágányok mellett tolatnak. Gina T, 1990, kérem szépen Back to the 90s, vagyis vissza 90-es évek, ugye ez már a motto, kérem szépen kedves Otto a Műtöngő Rádióban, benne Gina T és a felvétel. Hey Angel, te kis angyal, mire szálltál hozzám egy így jelen? This is the Műtöngő Radio Station.
1: Itt én vagyok a tő.

Mindenképpen nem tudni, hogy én voltam ugye Grécsi László Jonas egy időben. Ő volt a mentorom, akire felnéztem. Ő persze kevésbé, ő inkább lenézett rám. Azt mondta, hely, fafejű, fafejű. Egy gondolat bánt téged. A szabad is kettő van benne a fejedbe.

Na, kedvesem. Csak óvatosan a szavakkal, tudod, azoknak súlya van. Milyen előleg? Inkább utólag, mint előleg. Ő már látta egyébként, tudja, miről beszél. Hiszen csak jól látta eddig. Bár persze is igazából fél takarásból látta csak.

0: Nitschen Fitter. Nincsen egy tanga sem. Jaj, ben van a seggembe! Még járunk, hogy mindig kérem szépen, hogy ez volt a Delight felütere és a Grooves in the Heart a Bitangyó Rádióban. Egy rádió, kérem szépen, határok nélkül, ez a Bitangyó Rádió.
1: Egy örö, egy boldottán, egy öröti boldottán.
0: Hát akkor vigadjunk, kérem szépen, Ritmo della Noce, Chocolate.

hát életem. Maradjunk a realitások talaján. Én inkább azt mondom. Vitengerádió.com. Egy rádió határok nélkül benne a fafajú Pinóki egészen 20 szakasz érkezik, meg kérem szépen a rock egyik nagykövete, kérem szépen Seal és a rock villám a Vitengő rádióban 20 órától. Csaklat és a Ritmo della Noche.

Na, köszönöm, ezzel köszönöm, ezt 90-ben járunk ezt a Vajakon Diósz slágere és a Hey Na Na Na. Ez a Bitangyó Rádió. Hát uraim, üljünk az első sorba. Egy általunk kedvenc műfaj a kankan. És ezt az első sorból kérem szépen premier plánban nézni. Ez öröm és boldottága. Jobben and the Master Mixers.

Gambiek, azok a kb. Ennyi. Jobben and the Master Mixer, a Bütangy Rádióban.

Krisz, ugye lassan, de biztosan ráfordulunk a finish részén érkezik Huszrától Szill és a Rockvillám. És hogy beharangoztam, hogy már nektek én is, hogy valóban én is készülök egy kétórás videódiszkós rock műsorral, ami szerintem mindenki számára meglepetés lesz tőlem mindenképpen. A műsorik ékletője pedig nem más, mint kedvesem Zorka egyébként. Nem titok.

Szóval készülőfélben lévő műsorról beszélek, ugye amikor azt mondom, hogy készül egy videó diszkós rock műsor 2 órában. Meg annyi jó felvétel, ez benne látható és hallható, kérem szépen, lesznek benne koncertfelvételek.

Uraim, egy kis kánkánán csak is nekünk, hiszen nekünk is jár az élvezet, kérem szépen a Bütangyó Rádióban. No, kérem szépen, egy felvétel, ugye szintén 1990-ből. Annyit kell tudni a felvétel, hogy mikor én ezt a muzsikát elkezdtem játszani egy falusi diszkóba, úgymond, hogy ott hozzám, hogy igen, csak jól öltözött úriember, és azt mondta nekem, hogy akkor már még ment a videódiszkó egyébként, és ott hozzám a csáó, és azt mondja, hogy hey, figyelj, haver, tudod, hogy még az a számol röpködnek a gitárok? Gyerekek, hát igen, képzeljétek, tudtam még az a felvétel, ahol bizony röpködnek a gitárok. Bitangradio.com, ahol bizony, kérem szépen, röpködnek a gitárok.

Ja, egy tik a legjobb csoport egyébként a Tóth Wolf rajongói klub egyébként. A belépés ingyenes, a kilépés annál nehezebb. Tudod, nehéz a boldogságtól búcsút venni, tartja Tóth Wolf Attila és a rajongói klubja, kérem szépen a Vitangyő Rádióban. I've been thinking about you.

Szóval a Csupi elmondottak, remélem szépen ki belépsz, hagyd fel minden reménnyel. Ez a Bitangyó Rádió. Benne London Beat és az I've been thinking about you. Gyerekek, gyertek, ingyen cukorka van a csoportban.

tömörüljünk, tömörüljünk, nagyon szépen kicsi a rakás, nagyot kíván ez a Bitangyó Rádió. Oh baby! What can I do? I've been thinking about you. I've been thinking about you, yes baby. Majd a Szilt-én behúzom. Na jó, Becky küllek fejebb, mindegy. I've been thinking about you. Hegyes örömmel, hogy lassan ráfordulunk a finish részén, érkezik 20 órától a rock nagykövete, kérem szépen Szill és a rock villám a Bitangyó Rádióban 20 órától. Addig pedig repkeznek a gitárok. És kérem szépen, ugye mielőtt ugye szó érne a ház elejét, ugye, hogy hát itt van megint ugye Pinókió, ugye két óra lassan letelik érted, és megint nem volt, hát de. But you got to feel it in your gut, get up and move your butt, feel the music in your gut, get up and move your butt, you got to feel it in your gut, get up and move your butt, feel the music in your gut, get up and move your butt, you got to feel it. Nem, Katinkább tolba mondja, az inkább szerintem. The music in your gut.

Életem lemorésztél, az nem ideges úristenit. Ebbű bű itt lesz, babám. Szóval a Bonnie and Bobby Tangy Rádióban, és az a Stories. Egyis történetek, kérem szépen, egyszerre volt, hol nem volt. Az operenciás tengeren is túl, ott, ahol az üvegfarka kispenc is csak túl. Volt egy farkas. Egy gyordas farkas.

0: Kata, nyugodjál le! Ez a Bitangyó Rádió, ahol, mint tudjuk...
1: Itt mindenki hülye!
2: Itt? Mindenki!

0: Hát mert az orka mindig kivág a csoportból azért. Szóval a Bonnie M a Bitangi Rádióban, tudod Kata, két dudás egy csárdában nem fér meg. Hát neki van két duda, ugye nekem nincsen azért, az igazat megvalva. Azért jobban szeretem. Bonnie M és a Stories a Bitangi Rádióban. Hát gyerekek, nekik is van egy sztórim, képzeljétek, hogy van nekünk egy farkasunk. Nem sokára milyen farkasunk, olyan igazi ordas farkas, kérem szépen. Azt hittem bejött be, azért már nem kezdtem futni. Szóval, van nekünk egy ordas farkasunk, kérem szépen, itt a Bitangi Rádióban. Mert ez egy igazi állatkert egyébként. Lehet simogatni is őket. Van egy csoportunk, kérem szépen, van itt mindenmi szemszájnak ingere.
1: Na. Az erdőben egyszer összeültek az állatok, hogy eldöntsék, melyik állat a legerősebb, a nyúl után. A medve azt mondta, hogy ő a legerősebb állat, az oroszlán után. A farkas is azt mondta, hogy ő a legerősebb állat, az oroszlán után. Az oroszlán megunta a vitát, és a mancsával rá csapott az asztalra, és kijelentette, te, hogy utána a legerősebb állat a nyúl. Amikor a nyúl ezt meghallotta, remegni kezdett. A felesége oldalba bökte. Mit remegsz, te hülye? Harapj meg valakit, és ez majd félni fog tőled. A nyúl oda ment a medvéhez, és jól beleharapott a medve fenekébe. A medve azt hitte, kicsi szúnyog csípte meg. Hát nézett, és akkor látta, hogy a nyúl az. A legerősebb állat az oroszlán. Ott bocsánatot kért, és elsomfordált. A nyúl felbátorodott. Oda ment a farkáshoz, és annak is jól beleharapott a fenekébe. A farkas azt hitte, kicsi, dolgot csípte meg. Hátra nézett, és akkor látta, hogy a nyúl az. A legerősebb alatt az oroszlán, bocsánatot kertéssel somfortán. A nyúl elszemtelenedett. Oda ment a tigrishez, és annak is jól beleharapott a fenekébe. A tigris hátra csapott a mancsával, és agyon ütötte a nyuszit. A tigris ugyanis nem volt ott az értekezletben, ezért nem tudta, hogy a nyúl a legerősebb.
0: Na, kérem szépen, itt a mese vége, hol a mese vége? Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy nyúl a Bitangi Rádióban, meg volt egyszer egy farkas a Bitangi Rádióban. Mint tudjuk, a nyúl a legerősebb állat.

Úristen, én vagyok az Atya Úristen. De kis Lucy odára elé, azt mondja, nem vagy te Atya Úristen, te csak a farkas vagy. Nem, én vagyok az Atya Úristen. Nem vagy te Atya Úristen, te csak a farkas vagy. Erre a farkas szétrántja a kabátját, azt mondja, Lucy, te Atya Úristen.

0: Szóval egy big story, a bütöngerejdeben a farkasról, kérem szépen, és a nyúlról. Két állat, két különböző egyéniség, két különböző karakter. Az egyik kicsi és erős, mint a bors, másik lompos, bozontos, nem igazi szürke farkas. A szürke kisegér mellett. Hol vagy, szürke kisegér? Csak nem csapdába kerültél. No, kérem szépen, tehát, hogy a Bonnem az elmúlt néhány percben adott az a stories, kérem szépen, hogy storiesztunk a nyúrról, kérem szépen a farkasról, meg mindenről is, hiszen ez a Bitangyó Rádió.
1: Egy örö, egy borotát, egy örötti borotát.

Egyébként a farkasunk a háttérben sumákol. Kerül a nyilvánosságot. Na, hogy lebukjon, hogy nem ő a legerősebb állat. Hiszen ő az Atya Úristen. Szétrántja a kabátját.

82 telefon. Közel az egyébként, és a felvétel címe egy szimpla dal a Bitang Rádióban. Simple, simple song singing. Hát gyere és énekezzünk ez a kis szimpla dalt a Bitang Rádióban. Telefon, simple song singing. Ugye már lassan a finish, kérem szépen észem, tényleg lassan ráfordulunk a befutóra. Szenekedik 20 órától Seal és a Rockvillám a Bitang Rádióban. Ugye én pedig szoktam volt mondani, hogy a farkőket felvágtatom a vágányok mellett. Vagy mondanák Ricsi László. Hölgyeim és uraim, ladies and gentlemen!

0: azért tudom igazából, a hölgyeket csadjuk a felsorolásból.
1: Az Isten adott a nőknek szemöldököt. Mit csinálnak? Kiszedik, azt újra festik. Körmöket is adott nekik, azok a műkörmöket ragasztanak, érted? Van szájuk, de nem, nekik az nem jó, feltöltik szilikonnal. És ugyanazzal dúsítják a keblüket is. Ha jó Isten nem tud már a keblükre tenni, akkor a férfi ember hogy tudna? Há, hogy?

Hát életem, egy kérdést idéztek hozzád. Simple, simple song and singing. Na, kérem szépen, ez a Bitangyőr, én pedig ugye tényleg lassan most már ráfordulok, kérem szépen, a jobbik felemre. Bitangyőrádió.com! Hölgyeim és uraim, ez volt már a slágerek. 45-es fordulaton, Afafejű Fafjú Pinokióval, 22-20 órától Szíl és a Rockvillám. További szép estét! Tell.

0: Rádió és Örömünk további szép estét, jó rádiózást, tehát 20 órától Szillel és Arok villámmal.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Bye-bye.
2: Bye-bye.
1: Arrivederci.
2: Arrivederci.
1: Auf Wiedersehen.
2: Auf Wiedersehen.
1: Adios.
2: Adios.
1: Au revoir.
2: Au revoir. Au revoir.

a repülő gitár legyen veletek, ez itt a Rockvillám, én meg Szil vagyok, gyertek, várlak benneteket a Bitang Jó Rádió chat falán, ami úgy szól, hogy Bitang, kötője jó, kötőjel rádió.com.

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Hejhó, halihó, nagyon-nagyon szép, csodálatos estét kívánok minden kedves rockvillám rajongónak, rockzene szerető emberkének. Itt a Bitangyó Rádió csetfalán üdvözlöm a hallgatókat. Itt van kedves Pinocchio, az elmúlt két órai jó kis adás műsorvezetője. Hát figyelj, nagyon jó zenéket nyomattál, én élveztem. Aztán itt van kedves Roni kollégám, két robotunk, Bobby és Artuditu, és itt van kedves Békatka, Bubu 81, csatak, jaj, de rég láttalak. Jobbulást kívánok neked. Csámpás Rozi, Liza, olyat is rég láttam, puszi neked. Nefertiti, Pista 67, Tika és kedves Zolka, neked is nagy puszi mindannyiótoknak. Kellemes rockzene hallgatást kívánok, és ugye a heavenface.com oldalon is vagyok, a társalgóban vannak, hát jó sokan, ugyebár 50-80, bizony-bizony, nagy puszi mindenkinek, nektek is, a külső hallgatókat is üdvözlöm, a kollégákat, és mindenki, aki éppen hallgatja a Bitangyó Rádiót. Hát kérem szépen, 2026, augusztus 24-e van, végre hétfői nap van, ugye? Bertalan névnapja van, minden Bertalannak boldog névnapot kívánok, és aki ma ünnepli a születésnapját, annak happy birthday to you. Remélem mindenkinek jól telt a hétvégéje, aránylag szép időnk volt a mai napon is, ugyebár délutára megjött a jó idő. Hát kérem szépen, csapjunk a lecsóba, mit szóltok hozzá? Ki csinált ma lecsót? Na, meséljetek. Érkezik The Pupper, Smoke into Water, aztán Adam Lambert is meglátogat minket Merry Tonight címmel. Aztán lesznek ugye magyar zenék is, magyar és külföldi rockzenék itt a Bitangyó Rádióban. Figyelj, fülej!

Hejó, halihó, üdvözlöm, aki most kapcsolódott bele a műsorba. Ez itt a Rock Villám. Én mindenféle zenével jöttem, a honom alá csaptam sok mindent, és sok mindent nem, ugyebár. Hát jelentem, Tika macskája is jól lakott, már nem fogja megenni az embereket, úgyhogy hát ilyen ez, ugye? Mit szoktunk mondani az olyan emberekre, akik ugye trehányak, meg úgy tojnak bele mindenbe, hát gazembernek szoktuk őket hívni. Hobo Blues Blend érkezik Gazember című zenéjükkel, aztán Maneskin Beginner.

Nagy puszi neked, Melly, egy üdvözöllek téged is. Hát bizony az édes bűnöket szeretik a férfiak nagyon, csak nem mindegy, melyik édesebb. Az édesebbet jobban szeretik, vagy én nem tudom, jobban szeretitek? Roli 40, mesélj már!

0: just a call.
1: Azért így estére már az édesség nem való.
0: Begging you, put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you.
1: Ahogy hát ki tudja, ugye?
0: Put your loving hand out, darling. I'm begging.
1: Érkezik MHV üzenet a távolból.

Képzeljétek el, azt hallottam, hogy akinek van házi állata, kutyája vagy macskája, az állítólag hasonlít a gazdájára. Hát ki tudja?

Minden esetre tegnap meglátogattam a rokonokat, elmentem a fővárosi állatkertbe a párommal, és hát nagyon jól éreztem magam, visszajöttek a gyerek évek úgymond a szívemben, és jó volt látni az állatokat, hogy nagyon szép körülmények között vannak, és gondozva vannak, ott van előttük az étel, a víz, tehát le a kalappal előttük.

Jön, érkezik egy érdekes feldolgozás Miley Cyrus szájából. Aztán több szereplős a dalocska, zenécske, és ugye kérem szépen egy jó kis Metallica zene fog felcsendülni.

Na vajon mi kell az embereknek reggelente, amikor felébrednek, ugye? Hát szex és kávé, megénekli nem sokára Hooligans.

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Hello, bello, Kalapács József tűz és vér című zenét hallhattátok, kedves Bitangyó Rádió hallgatók. Remélem mindenki jól érzi magát. Már csak azért is, mert szoktuk mondani az illetőnek, hogy nem kell más, ugye? A szerelmek jönnek, meg mennek, olyan, mint a busz, az egyik letesz, a másik felvesz. Road, nem kell más, érkezik. Aztán egy Redjox nota, közös szerzeményük, méghozzá Little Evil Devil-lel, Nem az én életem a dal címe. Figyelj, fülej!

Igazán jól sikerült ez a nóta, a Red Jox. Hát remélem még hozol nekem még ilyen jó kis zenéket. És Little Evil Devil. Jön, érkezik Guns N' Roses, Yesterdays.

Kedves Békatka és Tika, nem felejtettem el a szombati napot. Már beírtam a naptárba is, úgyhogy reszkessetek. Érkezik Wayne, Show Must Go On.

én se állok meg, mit szóltok hozzá? Jó, itt Zorka, aludj jól, nagy puszi neked, és köszi, hogy hallgattál.

Érkezik egy fiatal ember, aki a furcsaságairól híresebb, mint a zenéjével, higgyétek el nékem. Ő Marilyn Manson, Infinite Darkness a dal címe. Aztán érkezik majd Lander Kiss is, Luxus Nyomor című zenéjével itt a Bitangyó Rádióban. És ugye, ne felejtjétek el, holnap találkozunk 16 órától, lazulunk, várok mindenkit.

Aztán majd lesz egy kis meglepetésem a hét közepén számotokra, kedves hallgatók, mert szerdai napon nem leszek, úgyhogy áthelyeztem a szerdai napot csütörtökre, úgyhogy csütörtökön leszek, és 16 órától kívánság műsorral fogok nektek kedveskedni, úgyhogy majd gondoljátok meg, hogy milyen zenét szeretnétek hallani, és hát várom a cseteken a dalkéréseiteket majd csütörtök délután 16 órától.

jön egy kicsi nyugisabb zene, Rock Blues, Dust on My Boots, a dal címe, figyelj, fülej, jó lesz.

Jön, érkezik egy hölgy. Hát én azt kívánnám, hogy lehetett volna a nagymamám is. Sarah Thompson érkezik. Sound of Nothing című dalával itt a Bitangyó Rádióban.

Hú, van, szürke kisegér, hát, aki minden lukba belefér, felállt a szőr a karomon, ami még létezik. Köszi, puszi.

ezért aztán, mert hogy szürke kisegérnek köszönhetően egyből jobb kedvem lett, ugye? Jelérkezik AC/DC Shot in 3.

Na akkor figyeljetek ide, érkezik Rammstein és Metallica Mutter és Unforgiven, egy jó kis epic dark techno. Figyelj majd, fülej!

Step into the inferno. Biztos vagyok benne, hogy jól fog szólni. Infernum!

És bizony így a vége felé hozok egy kis Sabatont, Metal Trilogit, aztán egy kis meglepcsit, aztán lassan vége a műsornak.

Én hálásan köszönöm, hogy velem voltatok, velem tartottatok a ma este folyamán, de találkozunk holnap 16 órától, lazulunk egy jót. Mindenkinek további szép, jó éjszakát kívánok, pihenjétek ki magatokat, aztán akik

Még egyszer köszönöm, hogy velem voltatok. Én ezért csak hálás tudok lenni, mert ugye azért jövök, hogy ti, és én is azért jól érezzem magam veletek. Remélem mindenki élvezte a mai műsort, úgyhogy akkor jó szakát!

0: kavargat, élő vízben. Csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, hallhatsz
6: még több zene!

0: Eurodance Mania.
1: Hölgyeim és uraim!
2: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
3: A Gitangyó Rádióban.

Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül

0: Bitangyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Mutangyó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

Delicious the liberation. I wanna fuck.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Bitangyó Rádióban.

Eurodance Mania, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül minden héten Pittel.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitom jó rádió.
0: Mi így szeretünk.